DJ Hori ötlete volt, és nem csak ötlet szinten maradt, hanem megvalósult. A nagy-nagy Neoton sláger egy picikét másképpen DJ Horio voltából, ez a Latin Serenade.

Lost in Serenade. DJ Harry fantasztikus remixe az elmúlt percekben, itt az újdonságok között a B-Tool Show-ban, a popterisze.hu-n. A legvégén szia! És ezzel mondjuk az újdonságoknak, hogy szia, egy hét múlva folytatjuk. Ez a Dan.

0: És most együtt a Rádió Bézs és a poptarisztja.hu kezdődik a Bétó Show Bétót Lászlóval.
1: Az Ottaven egyik nagy slágerével köszöntöm a Rádió Bézs hallgatóit is. Ez a Help, Get Me Some Help. És ez az Ottaven.

Ez volt az Ottaven. Egy nagyon népszerű amerikai country énekes következik. Dave Dudley. Six Days on the Road.

Egy klasszikus koncertfelvétel. Koncerten bár nagyon sokat vett részt Brenda Lee, de felvétel nem nagyon készült róla. Itt az egy kivétel, ez az I'm Sorry és Brenda Lee.

0: see.
1: Momentán 81 éves. Az 50-es és a 60-as években hatalmas népszerűségnek örvendett Brenda Lee. A 60-as években minden más énekesnőnél többször szerepelt a slágerlisták élén. Csak Elvis Presley, Ray Charles és a Beatles tudták meghaladni népszerűségét. Brenda Lee után ez már a Rose Garden és Lynn Anderson.

Jean-François Morris után egy újabb koncert. A színpadon az LGT. Mint tudjuk, ilyen a box. LGT.

in a books. A nagy pofonok sportja. Van, aki szereti, van, aki kevésbé, és van, aki egyáltalán nem.

Ez volt a Box, és ez volt az LGT. Mert hogy ilyen a Box. Egy nagyon-nagyon ritkán hallható dal következik Zambó Jimmy-től. A dal eredetiét a Bikini együttes énekelte és játszotta. Ez szólal most meg Zambó Jimmy-től. Közeli helyeken.

0: Ez volt a közeli helyeken, a bikini nagyslágere Zambó Jimmyvel.
1: Introducing to you, Miss like something like jam, don't step like wrong into the microphone.
0: Kari és a Happy Gang. Öregszem. Lehet ez egy amerikai fickó a szem, de meg úgy magyarosan, csak egyszerűen öregszem. Napról napra. Happy Gang.

0: Kori és a Happy Gang, ez volt az Öregszem. Együtt a Rádió Bézs és a popterisnya.hu.
1: Ez a Bétó Show.
2: A mikrofonnál Bétót László.

Balázs, Fecó és Zorán. A lány, akire szerelemmel nézhetek.

Balázs Fecó és Zorán. A lány, akire szerelemmel nézhetek. A Beatles együttes legjobb albuma kritikusok és a rajongók szerint is a Rubber Soul. Nos, a Beatles Rubber Soul című albumáról következik egy igazi klasszikus. Jön a Michelle.

Ez volt a Michelle, és ez volt a Beatles a Rubber Soul című albumról. Love is in the air. Egy film nagysláger ez. A filmre kevesen emlékeznek, a dalra annál többen. Martin Stevens. Ez a Love is in the air.

0: Love is in the air. Együtt a Rádió Bézs és a
1: Pottarisznye.hu
2: Beto Show.
3: 3, 2, 1, fire!
0: Disco Buzuki Band. Gondolom az idén nyáron is többen görögöztek. Itták az úzót, ették a tzatzikit, no meg a bárány húsba is belekóstoltak, és élvezték a napsütést, a kékeget és a kék tengert. Úgy nagyjából ezt a hangulatot sugallja a Disco Buzuki Band és a Disco Buzuki, yeah!

Ez volt a Disco Buzuki Band, és ez volt a Hey Buzuki. A Disco Buzuki Band után következzen Orlando River Sound, és az a dal, amiről azt mondják, hogy ez az eredeti. Számtalan feldolgozás. És persze lehet vitatkozni azon is, hogy ez az eredeti vagy sem. Minden esetre ez az Orlando River Sound és az Indian Reservation.

0: Evelyn Champagne King. Shame.
1: Ez volt a Bétó Show Bétót Lászlóval, a poptarisztja.hu és a Rádió Bés közös műsora. Találkozunk egy hét múlva.
0: Búcsú a Bés hallgatóitól, de csak egy hétre. A folytatás majd következik. A legvégén a Biscuit, egy nagyon-nagyon ritkán hallható dala. Hiszen a Zuzu volt a nagysláger, az egyetlen egy tulajdonképpen. Ez a Roller Boogie és a Biscuit a legvégén.

Kamionos Zoli elindult Kecskemétről Glasgowba, majd onnan gyorsan valamilyen áruval tép hazafelé, hiszen ezt követően két hét Szabi vár rá, amelynek nagy részét Horvátországban, Dalmáciában tölti, aztán még néhány nap pihenés, és a dolog a majom kerék kezdődik előről, vagyis Kamionos Zoli majd jó két hét múlva ismét útra kell, de most minden esetre Glasgowba megy. Jó utat, Zoli, vigyázzál magadra. Hölgyek, urak, szép leányok, ennyit már, a véget ért a B-utolsó itt a poptarisztja.hu-n. Remélem, aki velem tartott, jól érezte magát. Egy hét múlva a szokott időben ismét találkozunk, a hétvégén pedig remek programok, és természetes

0: Csak kellemes nyári idő vár mindenkire. Ha valaki kirándul és még mindig a vizeket keresi, azért ne feledkezzen el a poptarisnya.hu-ról se. Vigyen magával eszközöket, amin tud bennünket hallgatni. Beatlesről pedig legközelebb egy hét múlva szokott időben. Ennek reményében búcsúzik a műsorvezető szerkesztő. Viszont hallásra!
1: Ciao!
2: Ciao!
1: Bye-bye!
2: Bye-bye!
1: Arrivederci!
2: Arrivederci!
1: Auf Wiedersehen! Adios!
2: Adios!
1: Au revoir!
2: Au revoir! Au revoir! Au revoir!

0: Egy korábbi műsorunk ismétlését hallották. És most vissza a slágerekhez.
1: Podcastnye.hu.
0: Hallgassa ön is egy legendás műsor internetes változatát a nap 24 órájában.
1: www.podcastnye.hu.
2: Egy rádió, ahol a legenda tovább él. Legendás hangokkal, legendás slágerekkel és az értékeket szem előtt tartó fiatal generációval.

0: Szereti a poptalisznya.hu-t? Szívesen hallgatja az utóbbi évtizedek slágereit? Kedveli műsorvezetőinket? Akkor mondja el ismerőseinek, hogy ők is szerethessenek minket.
1: Ez a poptalisznya.hu.

0: Szereti a poptalisznyák.hu-t? Szívesen hallgatja az utóbbi évtizedek slágereit? Kedveli műsorvezetőinket?
1: Akkor mondja el ismerőseinek,
0: hogy ők is szerethessenek minket.
2: Ez a poptalisznyák.hu.

0: Egy rádió, ahol a legenda tovább él. Legendás hangokkal, legendás slágerekkel és az értékeket szem előtt tartó fiatal generációval.
1: www.poptarisznya.hu

0: Hallgassa ön is egy legendás műsor internetes változatát a nap 24 órájában.
1: Poptarizna.hu, a hallgatókért.
2: www.poptarizna.hu.
1: Éjjel nappal.

0: Hol is hallottam ezt a dalt?
1: Netán a neten. Poptarisznya.hu. A Retronet Rádió.

0: Hallgassa ön is egy legendás műsor internetes változatát a nap 24 órájában.
1: Poptariszka.hu, a hallgatókért.
2: www.poptariszka.hu.
1: Éjjel nappal.

0: Hol is hallottam ezt a dalt?
1: Netán a neten. Poptarisznya.hu. A Retronet Rádió.

0: játszotta, máshol nem játsszák. Nosztalgikus emlék, csak egyszerűen kedvenc.
1: Ez a poptarisznya.hu. Retro és slágerzenékkel.

0: 4.
1: You're

Music Story, a 80-as évek euro-italo diszkos lágerei. Különlegességek, ritkaságok, remixek. Dalok a New Generation világából. Music Story. Minden pénteken 21 órától Hajcsar Attilával, itt a poptorisznya.hu-n.

0: Hol vannak már a 60-as és a 70-es évek? Elárulom. Poptarisznya Oldies.
1: Kedveli a 60-as és 70-es évek magyar és külföldi zenéi.
0: Hallgassa a Poptarisznya Oldies Net Rádiót akár éjjel,
2: let it be, let it be,
0: akár nappal.
1: www.poptarisznya.hu.
0: Majd az élőadási korra kattintva Poptarisznya Oldies.

0: 9 óra van.
1: Matiné. Minden szombaton 9-től 12-ig Dombóvári Gáborral.
2: Ami a kulisszák mögött van. Sztárok, szerepek, bemutatók, érdekességek a színházak világából. Művészbejáró minden szombaton a Matinéban. Matiné. Dombóvári Gáborral.

És nagyon szép jól kívánok mindenkinek még egyszer, ahogy hallották a stúdióban, itt a poptarisznya.hu. És akkor Dombóvári Gábor, ahogy ezt az előbb hallották, méghozzá augusztus 29-én, egészen pontosan 9 óra után 4-es perccel, amikor is a telefonszámunk természetesen ugyanaz, 30-as 308-98-44, de minden platformon, ami csak létezik szinte, megtalálnak bennünket. Hát akkor nézzük először szokás szerint az időjárást, mert a hétvége az megint időnként tartalmaz, és takargat, és tart meglepetéseket. Hát majd meglátjuk, mi lesz, de minden esetre változóan napos felhős, elvétve lehet egy-egy zápor, zivatargóc, hát iskola kezdésre is marad még ez zömmel, és főleg 30 plusz fokos maximum. Na hát minden esetre ma délután átvonul a felhőzet, sokfelé szeles idő lesz, nem lesz hideg, de a szél már reggel is, legalábbis itt Budapesten és Budán is, meg itt Pesten is, marha nagy szél volt. És akkor hát ugye növekszik, délután aztán szórványos csapadék is előfordulhat, de hát a megerősödő szél délkeleten még füllett meleg lesz, északnyugaton már éppen a szél miatt már hűvösebb lesz, aztán este mindenfelé módosul egy kicsit a hőmérséklet, éjszaka tiszta égbolt várható, és ilyen szakadozott felhőzet lehet csak, és akkor nézzük a holnapot, tehát a vasárnapot, amikor is a reggeli órákban még szakadozott, mérsékelt vastagságú felhőtakaró zavarhatja helyenként a napsütést, de várhatóan már délelőtt országszerte kitisztul az ég, és holnap még melegebb lesz, 30 fok körüli hőmérséklet a legvalószínűbb, de hát még ezen felül is lehet, itt-ott az országban. Aztán este és éjjel, tehát vasárnap éjjel már indul, gyenge marad a légmozgás, és felfrissül a levegő. Hát ami a hőmérsékleteket illeti, ma délután olyan 28-27-30 fok lehet, délkeleten ott még lehet 31-32 is. Holnap reggel 15-20, vasárnap délután 29-31, de ugyancsak délkeleten ott még 32-35 fok is várható. És akkor ami a reggeli hőmérsékleteket illeti, majdnem egyforma egész héten, hétfőn reggel 17-22, kedden is, szerdán is, csütörtökön még melegebb, olyan 14-18, pénteken hasonló, és délutánonként pedig, hát ahogy említettem, holnap azt már mondtam, hétfő délután lehet 31-35, kedden is, szerdán egy picit lejjebb megy, olyan 25-30, meg csütörtökön 26-29, de pénteken a jövő héten megint csak 28-31 fok várható, tehát azért, hát ahogy mondani szokták, az idősödő úriasszonyok nyara mindenféleképpen tovább tart, és azt hiszem, hogy ennek örülni kell. Na mindjárt mondom a részleteket is, hogy mi lesz még, vagy mire számíthatunk. Előbb azonban, hát jöjjön egy kis zene, annyit előzetesen már, hogy sorsolás nem lesz, mert a múlt heti meccset senki nem találta el, ami 3-0 volt.

egészen pontosan 10 perc elmúlt 9 óra, és akkor, ahogy ígértem, hát akkor nézzük. A múlt héten, hát finoman szólva, a Győr kiütötte 3-0 arányban az Alaegerszeget, majd kíváncsi vagyok, hogy Perez Gábor mit szól ehhez. Úgyhogy senki nem találta el, pedig majdnem 30-an tippeltek. Ami pedig a mait illeti, ez érdekesnek ígérkezik a meccs, mert hogy ma este 7:30 Újpest-Vasas. Hát az Újpest is följebb van, a Vasas is összeszedte magát, úgyhogy érdekes lesz ez a meccs mindenféleképpen, úgyhogy erre várom majd a tippeket. Ami pedig a továbbiakat illeti, természetesen 10-kor a szakértőnk, aztán Dénessel is beszélünk. Van egy-két olyan érdekesség, amit majd még elmesélek, akár Michael Jacksonról, akár másokról is, mert azért itt sok minden történt, nem csak a sport meg a zene világában, de hogyha már a sportot említem, akkor van itt kajakkenu, meg mindenféle bajnokság, gyémántliga, atlétika, és szerencsére mi magyarok jól szerepelünk. Például most csak a kajakkenuról mondom az egyik hölgyet, Zsókát, aki megvédte a világbajnok, vagy Európa bajnok, nem tudom milyen bajnoki címét. Na úgyhogy erről majd később egy kicsit. És akkor 10:30 pedig kapcsolunk Érdre, ahol ma megkezdődött az Érdi Szüret és Kultúr Fesztivál. Itt egy természetgyógyász, sok-sok egészségkönyv írója lesz a vendégünk, aki egyébként ma éppen könyvbemutatót és előadást is tart 1 órakor, mert hogy ahogy mondja, a természet bölcsessége, az egészséges életmód egy pohár bor mellett is lehet, és mit tanulhatunk őseink tapasztalatai alapján, és hogyan tudunk tudatosabban élni a természet kincseivel a mindennapokban, és hát természetesen itt, hát ha már a bort említette, a szőlőmust és a bornak gyógyhatása van, továbbá a sörnek is, és már az őseink is tudtak erről. Hát szóval erről majd mindenféleképpen, reményeim szerint az érdi kapcsolás majd 10:30 megtörténik, és természetesen várom mindenkinek az észrevételeit, akár más témákban is, mert hiszen itt ezen a héten megint nagyon-nagyon sok minden történt. Hát sajnálatos egyébként, hogy például az autósportban is kitört az orosz-ukrán konfliktus. Az egyik szövetség a másik megbüntetését követeli. Hát én mondjuk most erre nem megyek ki részletesen, aki akarja, nézze meg. És hát a Fradi mindenféleképpen szóba kerül, mert az, hogy a kinti törökök elleni 1-0-ás győzelem után itthon a Fradi kiüti a Transport 4-0-ra, hát szóval erre nem hiszem, hogy sokan számítottak, függetlenül attól, hogy milyen volt a meccs, de hát most már az is megvan, hogy a továbbiakban kikkel fog játszani a Fradi, ez sem lesz könnyű, mert például a Milán meg a Juventus. Hát meglátjuk. Aztán én például kíváncsiak várom, hogy a Bajnokok Ligájában milyen párharc lesz, amikor a két magyar egymás ellen küzd, Szoboszlai Dominik és Gulácsi Péter. Hát meglátjuk. Egyébként volt már meccs, 2-2-es döntetlen lett a Debrecen és az MTK. Hát vendégként, és az MTK sem tudott győzni. Itt mi volt mindenféle vírus, meg betegség, úgyhogy hát sajnos itt ezzel mind a két csapat nem lehet elégedett a 2-2-vel. És akkor hát említettem, például ha már itt a kenut meg a kajakkenut említettem, akkor tegnap a kenu egyes 1000 méteres olimpiai versenyszámában a Poznányban a kajakkenu világbajnokságon aranyérmet szerzett, ami egyszerűen csak mondom, hogy fantasztikus, 26 éves a kenus, és hát a másik pedig, hát nagyon illusztris társaságba került, csak hogyha a régiek közül néhányat meg

Megemlítek, ott volt Tatai Tibor, Vikman Tamás, Pula Imre, szóval nagyon jó érzés egy ilyen társaságba kerülni, és hát azt hiszem, hogy ennek mindenféleképpen nagyon-nagyon büszkén állhatunk elébe, és mondhatjuk, hát a hölgyet már említettem, Zsókát az előbb, de majd úgyis szóba kerül, még remélem 11-kor, amikor is Dénessel fogok beszélgetni. De hát ez a VB aranyérem, ez azért, ha már Zsókát, Csikós Zsókáról van szó, megvédte világbajnoki címét, mert a kajak egyesek 1000 méteres versenyében aranyérmes lett. Hát szóval egyszerűen, nagyszerűen szereplünk. És a teniszben is most már azt hiszem, hát a férfiaknál 3 magyar ott van a főtáblán. Hát úgyhogy nagyon jó hírek ezek, én azt hiszem. Aztán majd Károly Józsit megkérdezem, mert egy fantasztikus szerb játékos igazolása várható a Fradiba, nagyon nagy sok-sok pénzért, és akkor hát nem tudom, hol tart most például a Fradi város ellen indított vizsgálat, hát majd meglátjuk. És akkor a telefonszámunkat tudják, de azért még egyszer elmondom, hogy mindenki tudja, 30-as 308-98-44-es, és tehát tippelni lehet a ma esti Újpest-Vasas mérkőzésre.

0: Köszönöm szépen a hívást, a vonalban Perec Gábor, de hát azt elárultam, mielőtt kapcsoltam, hogy nem otthonról, nem Zalaegerszegről hív, hanem egy nagyszerű találkozón van, jól emlékszem?
1: Igen, szép öreget kívánok, hát ez a szokásos évvégi, ilyen nyárvégi Volkswagen találkozón vagyok. A Balaton partjánról pont most be kellett másznom az autóban, meg meg is eredt az eső, úgyhogy egy vihar volt itt az éjjel, inkább csak széllel, de most úgy elcsendesedett, de ilyen csöpörgő eső van.
0: El is hiszem. Egyébként itt Budán meg Pesten itt nem volt eső, de marha nagy szél volt, azt mondtam reggel. Hát minden esetre, mielőtt bármi történik, én most az zalaegerszegi eseményekben nem akarok belemenni, hát csak azért sem, mert a múlt héten a Győr 3-0 megverte az Etét, de minden héten elmondjuk, hogy tényleg, és maradjunk is ennyiben, hogy tényleg, ami ott történik, most kíváncsian várjuk, kiárusítják az egész csapatot, úgyhogy majd meg, hát ha a jövő héten már többet tudunk mondani, de mindenféleképpen kérném a ma esti Győr, illetve Újpest Vasas meccsre a tippet.
1: Hát én egy jó kis mérkőzésre számítok, ugye nagyon jó a Vasas, tehát nem fogja ön könnyen adni magát, reméljük gólok is lesznek. Uh-huh. Az én tippem 2-2.
0: 2-2, hát meglátjuk, hogy mi lesz, úgyhogy akkor, de hát akkor most már ezek szerint azért kicsit jobb idő van ott a Balaton mellett.
1: Hát mondom, most így elborult, tehát nincs rossz idő, de ilyen 21-22 fok van. Aha. Tehát a tegnaphoz képest, amilyen meleg volt, tehát nagyon forró idő volt. Most azért úgy lehűlt, és mondom, ilyen csendes eső most kezdett el.
0: Hát be kell menni a kocsiba.
1: Nagyon kell mondjuk az eső, itt is ez a szárazság, meg ugye felénk is mindenhol, tehát csak ha most 2-3 hétig folyamatosan esne is kevés lenne, én úgy gondolom, de
0: persze.
1: Hát sajnos nem tudjuk befolyásolni.
0: Jó, hát akkor én nem tartom föl sokáig, mármint tovább, mert mondta, hogy tényleg kocsiba beugrani minden, meg hát van látnivaló, és nyilvánvalóan sokan meg is nézik, mármint a Volkswagen találkozót, mint ahogy minden évben úgy van. Akkor hát hajrá, és maradjunk akkor annyiban, hogy ígéretet teszünk a drága jó hallgatóknak, hogy a jövő héten, amikor beszélünk, akkor talán már többet elárulunk a zalaegerszegi, hogy úgy mondjam, műhely titkokról. Jó?
1: Így van, így van.
0: Jó, köszönöm szépen akkor, és jó mulatást.
1: Én köszönöm, viszont hallásra.
0: Hát, ha valaki tud Zalaegerszegről, az éppen Gábor, de hát akkor most ebben nem megyünk vele.
2: Poptarisznya.hu. Hallgassa ön is egy legendás műsor internetes változatát a nap 24 órájában.
0: Hallgatjuk is mindjárt tovább, de hát miután én mondtam, hogy senki nem találta el a múlt heti meccset, tehát akkor én megpróbálok, akiket nincs megbeszélve, akiket esetleg megtalálok régi nyertesek, győztesek körül, hogy mit várnak, vagy egyáltalán mit tippelnek a mostani meccsre. Meglátjuk, úgyhogy Popovics Lászlót ezúttal nem hívom 9:30-kor, mert hogy mondom, nem kell sorsolni, de gondolom, hogy ezt nem is bánja, mert kicsit fáradtnak tűnik, mert ugye minden héten el szoktuk mondani, hogy esztergom és bazilika és munka, és aztán amikor nem alszik ott, akkor hazaér reggel hajnalban 4-re meg 4:45-re, úgyhogy legalább talán tud egy kicsit pihenni. De hát természetesen, ahogy én őt ismerem, annyira együtt él a műsorral, hogy lehet, hogy két szusszanás között még azért fogunk tudni beszélni. Na, akkor menjünk tovább.

Teljesen egyetérthetünk, mármint a Bonnie M számában, de ezúttal nem ők énekeltek. Elsoroltuk itt a hónapokat, és Halli Holidaynek annak már vége van, és bizony a jövő héten már szeptember. Egy érdekes hülyeséget beszélek. Egy fantasztikus hír érkezett, hogy egy 14 éves fiatal lett a legjobb szörfös. Méghozzá úgy hívják a srácot, hogy Csernoel, és Münchenben rendezték a Hungasurf Open 2026-os versenyét, és ő lett a győztese. A korábban a Hungarian Surf Festet is lebonyolító szervezők hát ilyen remek színvonalú viadalra számítottak, hiszen egy-két hiányzótól eltekintve a magyar szörfözés legmeghatározó alakja részt vehettek a versenyen, és nem is kellett csalódni, hiszen a kétszer egyórás balos és jobbos futam során a 4-4 vihető hullámból a legjobb balos és legjobb jobbos pont számított bele a verseny végeredményébe. Azért sorolom, mert ezt nem biztos, hogy annyira tudják, hogy hát hogy is zajlik ez lenne. Minden esetre a Surftown medence 100-150 méter hosszú, tökéletes, pont hullámján 4-5, sőt egyes ridereknek akár 6 manőver is belefért, a zsűri pedig a legnehezebb és a legstílusosabb manőverek kombinációját kereste. A megmérettetésen 18 magyar és 14 külföldi versenyző indult. Ezzel ez volt az első nagy magyar szörfverseny, ahol a főszámban direktben versenyeztünk a külföldiekkel. 2 osztrák, 4 cseh és 8 német is csatlakozott az indulók névsorához. Hát akik természetesen nem profik, de azért szívmelengítő volt megélni, hogy a magyar riderek hozták a szintet, a szintet, a színvonalt, mindent, és a férfi mezőnyben a teljes dobogón is magyarok álltak. És hát még egyszer gratulálunk, mert a férfiaknál, és ezt talán idézővel be is tehetném, Csernoel, ez a 14 éves fiatal versenyző hozta élete első felnőtt győzelmét, és ugyan még csak 14 éves, de testvérével a 16 esztendős Maximmal mindketten elhoztak egy-egy fődíjat, úgyis mivel Noel az Open, Maxim pedig az Air Session nyerte meg, olvasható. Hát ha valaki kíváncsi erre, akkor még képeket is talál. Hát mindenféleképpen ugye mindig elmondjuk a műsorban, hogy nem csak foci van a világon, hanem más sportágokban is. Nagyszerű, nagyszerű eredmények születnek. Hát akkor táncoljunk tovább.

0: Megyünk akkor tovább, a telefonszámunk 30-as, 3089844-es, és aki nem hallotta volna, ha a ma esti Újpest MTK mérkőzésre lehet tippelni. Hát meglátjuk, nagyon érdekesnek ígérkezik a meccs. Aztán majd 10 órakor Károly Józsival megnézzük, hogy mit várunk attól, hogy a Ferencváros az Európa Liga alapszakaszában találkozik a Milánnal és a Juventusszal is. Hát nem lesz könnyű dolguk, az egészen biztos. Na, együnk akkor, és akkor hát hozok azért itt egy-két jó számot. Mondjuk MC Hammer következik, ismerős a dal.
1: Poptarisznya.hu. Hallgassa ön is egy legendás műsor internetes változatát a nap 24 órájában.

0: Koltotójáték a matinéban.
1: És ez így igaz, kedves hallgatók, és köszönöm szépen a hívást. A vonalban Pintér István, jól halljuk egymást, halló.
2: Igen, igen, jó napot kívánok.
1: Mielőtt bekapcsoltam, mondta, hogy Balassagyarmatról telefonál. Milyen idő van ott most, mert itt már annyi minden szél, meg eső, meg minden volt ott. Milyen a helyzet?
2: Hát itt nagyon szép idő. Fátyó felhők vannak, de szépen sűr a nap, kellemes időre nézünk, reméljük.
1: Reméljük. Na. Hát akkor azt én nem menjünk bele tovább, csak közlöm a hallgatókkal, hogy mielőtt bekapcsoltam, akkor említette, hogy hát mindenféleképpen itt szoktunk beszélni Károly Józsival a Fradi tövező eseményekről, most akár a játékosok fizetésére, akár a Fradi városra gondolunk, de hát ezt nem a mi dolgunk eldönteni, majd rákérdezek természetesen, ahogy szoktam, Károly Józsira. De akkor annyit kérdeznék, hogy mit vár a ma esti Újpest-Vasas mérkőzéstől?
2: Hát tippem 2-1-es újpesti siker.
1: Azt mondja, hogy 2-1-es újpesti siker. Igen, hát nem tudom, hallgatott-e, de mindenféleképpen ezt akkor be is írtam. Rendben. Köszönöm szépen akkor a hívást, és jó hétvégét.
2: Köszönöm szépen, minden jót.
1: Viszont hallásra. Balassagyarmatról szól tehát. Aztán meglátjuk, hogy mi lesz még ebből.
3: Hol is hallottam ezt a dalt? Netán a neten.
4: Poptarisznia.hu. A Retronet Rádió.

0: Akkor köszönöm szépen a hívást, a vonalban Sárosi Ági, halló, itthonról, ugye?
1: Jó napot mindenkinek. Szép napsütött enyhén, Szeles-Rákos ligetről, még nagyon jó időnk van. Csodálkozva hallottam, hogy a Balatonnál, hogy
0: mondta Gábor, hogy esik. Igen, azért visszamászott az autóba, úgyhogy esik, nem baj. Hát kell is az eső mindenféleképpen.
1: Az eső az az nagyon
0: kell.
1: De szombatosan nem örülnek neki annyira a dolgozók.
0: Hát már csak azért sem, mert nagyon sokféle rendezvény van. Én most nem csak az állatkertek éjszakájára, meg ilyen egésznapos gyerekprogramokra gondolok.
1: Hát, igen, valami Dunaátúszás is.
0: Éppen ezt akartam mondani, bizony, Dunaátúszás is van. Szóval nagyon-nagyon sok esemény, és rengeteg rendezvény város szerte, de nem csak itt, hanem ha már az állatkerteket említettem, Hanga Zoltánnal beszéltem, ja, az tévében volt, nem baj, mert hogy körülbelül 10-valahány városban is csináltak és csinálnak ilyet. Na jó, hát akkor Ágnes, mi a tipp? Újpest Vasas, ma este 7:30.
1: Biztos, hogy már azért tudja, hogy én Fradi kedvelő vagyok, tehát akkor egy döntetlen 2-2 tippelek.
0: 2-2, és akkor mint Fradi Drucker, mit szól ahhoz, hogy itt 4-0-ra kiütötte a Transmosportot, a törököket a Fradi?
1: Meglepett, hogy összességében azért egy 5-0-ás eredmény volt, hát ez a kapusnak, az a sétál vissza a kapu felé.
0: Igen.
1: Hát ugye nekem már, hogy miről lettem volna, már izott volna zsebembe az érdosságban.
0: El is hiszem mindenképpen. Jó, akkor én nagyon szépen köszönöm, és vélhetően a jövő héten találkozunk.
1: Bepróbálom, igen, bejelentkezni jövő héten. Köszönöm szépen, viszont jó. Hallásra.
0: Tud még egy picit a vonalban maradni?
1: Persze.
0: Jó, akkor kikapcsolom, és akkor majd a másik oldalról, jó? Köszönöm szépen akkor addig is. És akkor már is megyünk tovább.

Hát olyan 5-7 perc múlva természetesen beszélünk Károly Józsival, hiszen annyi minden összejött itt a Fradi körül, mindenféle hír, hát majd rákérdezek természetesen. És akkor, ahogy mondtam, 10:30-kor itt a bor meg a sör gyógyító hatásáról is szó lesz, és utána pedig olyan, hát mit tudom én, 10:30 után, 5-10-15 perccel mindenféleképpen várom a stuttgarti telefont Cselnyák Istvántól, mert hát azért kíváncsi vagyok, mit szól az, hogy a Bayern München ismét bucira verte a Stuttgartot, 5-1-re győztek pályaválasztóként. Hát szóval érdekesnek ígérkezik az is. Na, szerintem tovább.

0: Nagyon picivel elmúlt 10 óra, de szerencsére nem olyan sokkal, hogy ne tudjunk beszélni. A vonalban állandó sportszakértőnk, Károly Józsi, halló, szervusz, szép napot addig is.
1: Szervusz Gábor, és üdvözlöm az összes kedves hallgatót.
0: Hát akkor nem árulok el nagy titkot, de azért elmondom, hogy itt ketten is mondták, két hallgató, hogy feltétlenül mielőtt még a törökök elleni meccsről kérdeznélek, meg a várható ellenfelekről, feltétlenül kérdezzek rá, hogy mi minden zajlik a Fradi körül. Kettő a dolog, az egyik az, hogy mi újság van legújabb hírek szerint a Fradi várossal, meg a vizsgálattal, a másik kérdés pedig az, hogy azt mondta az egyik hallgató, hogy itt a játékosoknak fantasztikus fizetése van, euróban számolva, forintban 10 millió, meg mit tudom én, 15 millió forint havonta. Hát akkor azt hiszem, hogy a két érdekes kérdést tettünk föl, vagy tettek föl a hallgatók, akkor szerintem erre neked van egy-két percet talán.
1: Igen, hát pont most mentem nemrég Orosz Pál, akinek felszerződik igazgatója tőlem, és én is feltettem neki a kérdést a Fradi várossal kapcsolatos ügyekkel. Mi a helyzet, hogy néz ki a sztori, aztán igazából ugye, én mondtam, hogy ő teljesen nyugodtan nem idegeskedik ezen, mert a labdarúgó életét ez nem érinti, ez a Ferencváros Torna klubot érinti ez az ügy, ami kibontakozóban van. Aztán ugye múlt héten elmondtam, hogy igazából itt vannak olyan részletek, amik szerintem kevésbé voltak megvilágításban, hogy a Ferencváros másképp is felhasználhatta ezt az összeget. Itt most jogászok fognak ezen csatázni, vitázni, nyilván keresik a lehetőséget, hogy hol lehet valami hibát találni. A Ferencváros be fogja nyújtani azokat a papírokat, hogy jogosan tette, amit tett. Úgyhogy ez egy hosszadalmas procedúra lesz. Én azt gondolom, nekem az a véleményem, hogy ebből nem lesz olyan kaliberű ügy, amit a kormány oldal vár, de hát ugye valamit fel kell mutatniuk, úgyhogy próbálkoznak becsülettel, de szerintem ebből nem lesz olyan ügy, ami jelentősen érinthetné a Ferencvárosi tornaklub működését.
0: Hát hála Istennek. Legyen úgy. Na most az, hogy ezen mindig viták vannak, és mi is, amikor beszélünk, mindig elmondjuk, hogy hagyjuk már fenébe ezt, hogy ki mennyit keres, meg külföldön, meg belföldön, de hát a hallgatókat érdekli. Hát ez 10 millió, meg 15 millió.
1: Fizetése. Hát figyelj, annyit tudok mondani ebbe, hogy a Ferencváros nem az a klub, aki az első számú klub lenne ezen a szinten Magyarországon, aki a legtöbb fizetéseket tudja a játékos számára biztosítani. Tehát nem a Ferencváros adja a legnagyobb fizetéseket. Ezek, amiket mondtál, tételeket, 5-10 millió forint, ezek teljesen reális fizetési összegek havonta egy játékos számára. Tehát, hogy ennyit, igen, ezek a játékosok, ezek keresnek ennyit. Ez igen. Nem is kérdés, de én azt gondolom, hogy ezek az összegek nem elrugaszkodott összegek a talajtól vagy a fölöttől. Persze nyilván most nekünk laikusoknak, vagy egy sima halandó embernek ezek hatalmas pénzek, de egy játékosnak az életében van 4-5 év, amikor ennyi pénzt tud keresni, és hogyha abba hagyja a karrierjét, akkor nem fog tudni pénzt keresni szinte azzal a munkával, amit egész életében végrehajtott, mert ugye ő labdarúgónak készült gyerekkora óta. Hogyha nagyon-nagyon szerencsés és eljut egy topklubhoz, akkor van 4-5 év, amíg ilyen összegeket keres, megalapozza a családja és a saját maga jövőjét. Ez ennyi az összeg. Hogyha Európát nézzük, akkor a magyar labdarúgásban meglévő fizetések, ezek nem versenyképesek, még egy középszintű európai klubnak a fizetési lehetőségeihez képes sem. Hát azért láthatjuk, hogy Varga Barni 4-szeres, 5-szörös pénzért ment el egy AEK-Athénhoz.
0: Igen.
1: Láthattuk, hogy akik eligazolnak játékosok, ugye most elmentem Ákolás Szaúd-Arábiába, elment a Gruber Zsombor Belgiumba, és Belgiumban egy kis csapat volt, sokkal több fizetésért, mint amit a Ferencváros biztosított neki. De persze ezek a fizetések, ezek teljesen jó fizetések, magyar szinten, hál' Istennek vannak is játékosok, akik ezért a fizetésért ide is jönnek, jó játékosok, ugye láthattuk, hogy milyen eredményeket értek el ezek a játékosok a Ferencváros csapatában, úgyhogy igen, tehát hogy szerintem az átlag fizetés a Ferencvárosnál ilyen 7 millió forint körüli összeg lehet az átlag.
0: Hát így van.
1: Ennél van több és van kevesebb.
0: Pontosan. És akkor azért mondom, és mindig mondjuk, hogy szóval azért kár itt összehasonlítgatni, minden esetre annyit keresnek, amennyit keresnek, és meg is dolgoznak érte, meg is látszik, mint ahogy most például meglátszik, hogy itthon, hát ahogy mondani szokták, és mint ahogy az előbb mondtam, hogy a Bayern München ismét bucira verte a Stuttgartot, hát itt most a Ferencváros bucira verte a törököket, és hát ugye a vereség után már, mint a törökök részéről lemondott az edző, hát de ez se segített, úgyhogy hát azért...
1: Nem is fogadták el a lemondását, nem. A vezetősége nem fogadta el a lemondását.
0: Na de azért a meccs az nagyszerű volt.
1: Hát ez elképesztő volt, tehát hogy ez megint egy olyan ferencvárosi csoda volt, amit élmény volt átélni a helyszínen. Mindig mondtam, hogy vannak ezek a csoda mérkőzés kategóriák számomra a Fradi mérkőzései közül, amik így megtörténtek, ugye, amikor Leverkusent vertük itthon, vagy az előző Trabzon elleni mérkőzés, amikor 10 emberrel vertük meg a Trabzonspor 4 éve, de ez is beállt a sorba ez a mérkőzés. Ez elképesztő hangulat volt, elképesztő játék, fantasztikus eredmény, és hát ugye ez a 4 megvívott párharc, 6 győzelem és 2 döntetlen ezeken a mérkőzéseken, ezek fantasztikus sorozatnak a lezárások.
0: Na és akkor mi lesz? Milán Juventus, mit várhatunk?
1: Hát pont ugye Orosz Pali mutatott nekem egy cikket, egy olasz cikket, ahol egy bizonyos Antonio Cassano nevezetű volt játékos nyilatkozott, hát gondolom ez a név mindenkinek megvan, egy világsztárról van szó, olasz fotballból. És ő azt nyilatkozta, hogy méltánytalanul nincs fókuszban néhány klubba sorsolás után, és itt kiemelte a Ferencvárost, mert ugye a Trabzonsport 5-0-ra verte ki, és szerinte az a véleménye, hogy a Ferencváros erősebb csapat, mint a Milán és a Juventus.
0: Jaj, de jó.
1: A Ferencváros nem fog megijedni attól, hogy a Milán és a Juventus mert meglátja a zöldgyepen, és mind a két csapatot esetleg, ha úgy alakul, meg is tudja verni. Tehát, hogy azért ez egy nagyon biztató cikk, már abból a szempontból, hogy most már felkapta mindenki a fejét a ferencvárosi csapatnév hallatán, meg az eredmények feljogosítják a Ferencvárost arra, hogy önbizalomban telve huszon majd neki ennek a 8 párharcnak. Nagyon nagy meccsek lesznek, tehát hogy én nagyon örültem a Milánt is, hogy meg a Juventus is, de hál' Istennek én úgy gondolom, vagy úgy látom, hogy a 8 csapat

0: gyöngyéből 2-2, aztán onnan van 2-2, és akkor van egyszer Perez Gábor az Zalaegerszegről. Hát most az zalaegerszegi dolgokban nem megyünk bele. 2-2, és van még egy, az előbb, amikor bekapcsoltam Sárosi Ágit, ő is 2-2-t mondott, úgyhogy nagyjából reálisan. Na most akkor így zárásképpen még annyit, hogy azért itt vagyunk teniszpályán, és akkor a főtáblán van már három magyar férfi, akkor itt vagyunk a kajakkenu világbajnokságon, ahol fantasztikus férfiak, meg a Zsóka is megvédte aranyéremmel a világbajnok.
1: 1000 méteren fantasztikus eredményt értem.
0: Ugye? Egyszerűen, ahogy mi hajtunk, ez így nagyon jó, és ezt én hetenként elmondom, hogy hála Istennek ilyen a sport. Hát meglátjuk most, mi lesz a hétvégén, és aztán arra még én csak egy fél mondatot mondtam, hogy sorsoltak itt a BL-ben is. Hát azért az érdekes lesz, amikor a két magyar, úgy értem, hogy Szoboszlai Dominik, meg a kapusunk, a Gulácsi, egymás ellen. Azért ez érdekesnek ígérkezik, nem?
1: Igen. Hát azért a BL is olyan szintet képvisel, meg olyan mérkőzések vannak, és én pont tegnap beszéltem egy barátommal arról, hogy amióta ugye ez a liga szakasz, nem a csoportkörök, teljesen megváltozott ugye a lebonyolítási rendszer, és nagyon-nagyon nagy előnyére változott meg mind a BL, mind a Európa Liga, meg a Konferencia Liga. Tehát, hogy itt nincsenek lefutott mérkőzések, itt nincsenek olyan mérkőzések, amiknek már nincs tétje, itt minden mérkőzésnek komoly tétje van, itt mindenki az utolsó pillanatig küzd, hajt, és sokkal izgalmasabb és élvezhetőbb ez a lebonyolítási rendszer, szerintem ez a liga felszínű.
0: Igen. Akkor pénzzel kezdtük, pénzzel is szeretném befejezni, mert legalábbis úgy hallottam, vagy azt olvastam, hogy hát egy nagyon drága fickót akar igazolni a Fradi, szerb focistáról van szó. Le is igazolta már?
1: Most nem tudom, hogy remélem nem kiabálom el, de szerintem már belett jelentve hivatalosan. Igen, leigazolta már a Ferencvárosot, a szerb válogatott játékost, igazából már 2020-ban leszerette volna igazolni, meg 22-ben is ezt a játékost a Fradi, akkor nem sikerült, aztán most ért el odáig ez a lehetőség, hogy a Sparta Prahánál már csak egy éves szerződése volt, és így nagyon kedvező feltételek mellett ki lehetett vásárolni a szerződéséből. Egy nagyon ígéretes, jó játékosnak tűnik, hát meglátjuk, nyilván ez egy picit előre gondolt igazolás lesz, mert lehet, hogy ez távozó arról a posztról, és akkor ez egy ilyen opcionális lehetőség nagy Borbély Balázsnak, hogy rögtön azonnal tudja pótolni a távozó. De én azt gondolom, hogy azért még van itt egy pár nap a átigazolási ablak nyitvatartásából, és még lehet, hogy lesznek érte,
0: így van. Jó, hát akkor én nagyon szépen köszönöm, és remélhetőleg este azért jó meccs lesz, de hát biztos vagyok benne az Újpest MTK. Akkor hallgató kívánsága is teljesült, mi is meg tudtunk beszélni sok mindent, és akkor hajrá, mert tudom, hogy dolgozol, hajrá, Fradi. Köszönöm szépen.
1: Nagyon kellemes hétvégét neked is, Gábor is, az Újpest kedves hallgató.
0: Köszönöm, szia, minden jót. Hát akkor, ugye, megígértük, elmondtuk.

0: Matiné. Minden szombaton 9-től 12-ig Dombóvári Gáborral.
1: Ami a kulisszák mögött van. Sztárok, szerepek, bemutatók, érdekességek a színházak világából. Művészbe járó minden szombaton a Matinéban. Matiné. Dombóvári Gáborral.
2: És ez így igaz, drága jó hallgatók. Nem sokára pillanatokon belül 10:30 van, és ahogy a műsor korábbi részében beharangoztam, sikerült is a kapcsolás méghozzá az Érdi Születés Kultúr Fesztiválra, a vonalban pedig Tulcsány Éva, természetgyógyász, egyébként kolléga, ismert rádiós szerkesztő, sok-sok könyvet írt, egészségügyi könyvet, és aki esetleg ott hallja a környéken, ha jól tudom, akkor ma egy órakor könyvbemutató lesz, és amit tartasz, meg előadást is. Szervusz, halló, remélem jól halljuk egymást.
3: Halló, itt vagyok. Méghozzá Csabával, úrszíni Fehér Csabával, aki az Érdi Születi és Kulturális Fesztivál egyik szervezője a műsor kulturális programokat tekintve. Az én előadásom címe Mi lehetne itt? A szőlő, a must, a mazsola, a
2: bor.
3: Turci bor gyógyhatása, amit már az őseink is tudtak.
2: Egyébként azt hiszem, hogy nem mondok ezzel újat, hogy hát találkoztunk mi már televízióban is, de még a sörnek is van, még a sörnek is van gyógyhatása, igaz?
3: Bizony, bizony. Mind a kettő le lesz írva a könyvbe, a sör gyógyhatása már le van, a bor gyógyhatását a következő könyvembe fogom. Beszélhetnénk vérszerződésről, áldomás hívásról, amit az őseink gyakran használtak.
2: Ez igen. Na mindenféleképpen ugye tegnap elkezdődött a fesztivál.
3: Igen, ezért át is adnám Csabának a telefont.
2: Jó, akkor Csaba, akkor örülök, hogy tudunk beszélni néhány mondatot. Hát és akkor, ahogy én láttam a programot, hát itt helyszín Érd, Ófalui pincesor, de hát nem sorolom el végig, ti ezt sokkal jobban tudjátok. De igaz az, hogy a mai program az még akár éjjel kettőig is eltarthat?
4: Igen, üdvözlöm Gábor úrszíni Fehér Csaba vagyok, valóban jól láttad, de ez egy rendhagyó összefogás a helyi pincesztor tulajdonosai a várostal együtt úgy döntöttek, hogy most csinálnak valami újat és érdekesebb, és megelevenedik a pincesztor gyakorlatilag a 2000 éves római út mentén, és egy olyan programsorozatot állítottunk össze, amely az egész családoknak szórakoztatást nyújt, reggel 10 órától, és jól mondtad, egészen éjjel 2 óráig. Most jelen pillanatban éppen mesesarok, pontosabban mesekert folyik Molnár Valériával és jó magammal, amint visszamentem, de lesz még rajziskola gyerekeknek egy nagyon izgalmas pincskereső játék Mátyás Tia és a Kutyavár titka címmel, később egyébként fellép a Parola zenekar, lesznek neves együttesek, és a helyi feltörekvő DJ-k, valamint más neves DJ-k fogják itt gyakorlatilag zenével megtölteni élettel ezt a hagyományos és egyben modern utcát.
2: Hát akkor azt hiszem, lesz itt minden, és én ilyenkor mindig el szoktam mondani, hogy tulajdonképpen úgy néz ki, mint egy összművészeti fesztivál, mert itt tényleg van minden, élőkoncert, néptánc, gasztronómia, gyerekprogramok, stb. És hát nem tudom, hogy milyen részvételre számítottatok, de hát nyilvánvalóan nem kevesen vannak, és ez talán annak is köszönhető, hogyha most itt nézzük a belépőt, akkor délután 4-ig ingyenes. Aztán fizetni kell, hát nem reklámműsor, én most nem arra vagyok kíváncsi, hogy mennyibe kerül, de azt ilyenkor el szoktam mondani, hogy tulajdonképpen kifizethető, mert jobb helyen körülbelül 5-6 korsó sör áráló van szó. Úgyhogy ez van mindenféleképpen. És akkor hogyan tudtátok fogadni a közönséget, vagy kire lehet még számítani, mert azért hát ez egy gyönyörű rész és gyönyörű hely, csak hát mindenki, aki menni akar, tudott menni, tudott helyet találni magának?
4: Igen, van itt egy hatalmas nagy füves terület, ahol lehet parkolni kocsival. Itt megemlítenék még egy különlegességet, ahol összefonódik magának a városnak a történet, és ez a pincesor. A polgármester úr Tőzik úr most nem sokára fog tartani egy szállatvezetést a régi katakombákban a Mohácsi csata emlékére, most van egyébként az 500. évfordulója, és ennek emlékére lesz egy ilyen városi rendezvény, amikor megnézhetik a régi katakombákat, és utána a családokat várják szeretettel a pincesoron, és van még egy különlegesség is a helyszínen, a Kóka Ferenc Művészeti Alapítványon és a Magyar Újságírók Szövetsége szakosztályával együtt összehoztunk egy pultplattot, egy szabadtéride fedett kiállítást, ahol 125 munkát állítottunk ki kortárs alkotókkal, valamint mint az élet és irodalomnak a művészeivel, és érdekessége, hogy itt bemutatunk vizuális prózát is, amikor nem csak a képek beszélnek, hanem a szavak is együtt párbeszédet folytatnak a képekkel.
2: Ez igen, ez gyönyörű mindenféleképpen, és akkor hát annyit még zárásképpen, mert ilyenkor tudom, hogy nincs megállás, hogy gondolom már elkezdődik a következő rész, a felkészülés, mert ezt nem lehet 10 perc alatt összehozni.
4: Hát hetek óta készülünk már ezzel egyébként, és rengeteg embert megmozgattunk, mind a helyieket, mind a vállalkozókat, és az egész országból egyébként jöttek ide árusok, mindenféle kézműves termékekkel, az asszalt gyümölcsöktől egészen. És a legfinomabb kolbászokig, különleges ételek, italok, és persze a pince soron is az ember magának talál egy egész napos palatozni és innivalót, úgyhogy...
3: Mindenkit várunk szeretettel!
4: Mindenkit várunk szeretettel!
2: Rendben.
3: Soha ilyen jó publikum még nem volt.
2: Hát akkor én is csak azt tudom mondani, hogy aki esetleg hallja, vagy ahogy régen mondták, aki hallja, adja át, és ha a környékről, vagy akár, hát nem vagyunk olyan messze egymástól, nyugodtan menjenek, mert tényleg késő éjszakáig megvannak a programok. Köszönöm szépen, hogy itt voltatok, és akkor minden jót a továbbiakban is. Szervusztok! Hát akkor ez is megvan, úgyhogy azt hiszem, hogy mindenféleképpen érdemes, aki még esetleg oda tud menni, mert hát most amit hallottunk, ez még csak egy nagyon-nagyon-nagyon kis része mindannak, ami ott látható, hallható és ehető.

Remélem, hogy nem sokára befut Csernák István telefonja is, mármint Stuttgartból, de addig azért egy fantasztikus, apró termetű zseniről mondanék néhány mondatot, és le is forgatok egy számot. Arról van szó, hogy mindössze 152 centi magas, de hogy miért is mondom, hogy mekkora zseni, Dolly Partonról van szó, aki most, és éppen most, augusztus 25-én meghalt. Egyébként egy fantasztikus country, többszörös Grammy-díjas amerikai country és pop énekesnő, dalszerző, színésznő, író, hát szóval a country zene királynőjeként tartották és tartják mindameddig, ameddig csak beszélünk róla mindenféleképpen számon, mert valami olyan fantasztikus élete volt, hogy én azt hiszem, hogy erről csak szuperlatívuszokban lehet beszélni, és most, hogy elhunyt, még Donald Trump, az Egyesült Államok elnöke is szóba hozta, mert nem mindenki kap 11 Grammy-díjat, 2 Oscar-díj jelölést, és aztán filmeken mindenhol az ég adta világon, és az 54 Grammy-díj jelölésével Bruce Springsteen mellett ő a 10. legtöbbször jelölt ember erre a díjra, és aztán itt van a gyönyörű szép dalai, minden, aki az egyetlen előadó, aki az utóbbi 4 évtized mindenképpen rendelkezett lista vezetői dallal, akár hát énekesként is mindenféleképpen meg kell említeni őt. Érdekes és érdemes utána nézni, mert még a televíziós szerepléseivel is glázba hozta a közönséget, és én azt hiszem, hogy nem is mondom tovább, inkább jöjjön az a dal, amit mind a mai napig játszanak a rádióállomások. Isten nyugasztalja!

0: igazi nyári hangulat a poptanisznya.hu-n.
1: Nyári hangulat, össze-vissza időjárás, de hát nem csak nálunk, hanem mindenhol a világban. És akkor, ahogy lenni szokott, és köszönöm szépen, megérkezett Csernyák István Stuttgartból, és akkor remélem jól is halljuk egymást. Halló!
2: Halló Budapest, szép jó reggel, kitűnően hallak, remélem oda-vissza működik a dolog.
1: Működik a dolog mindenféleképpen, és hát én itt a műsor korábbi részében, hogyha hallgattad, akkor hallhattad, hogy azt írták, hogy a Bayern München ismét bucira verte a Stuttgartot. Hát gondolom ennek nem örülnek a stuttgarti futballisták.
2: Nem igazán, hát hogyan, mit fűzek hozzá, volt már úgymond jobb liga startunk is. Szóval ennyit erről a témáról. Előfordul, hát Istenem, amilyen jól tartottunk a kupában, most egy kis botlás volt, hát még hosszú a liga, tehát még van azt hiszem 31 néhány meccsünk, úgyhogy ettől csak jobb lehet.
1: Igen.
2: Hadd egészítselek ki Dolly Partonnak kapcsolatban.
1: Nyugodtan, igen, mert még annyi minden van róla, csak hát azért mindent nem tudok, nem akartam mindent elmondani, de egészítsél ki.
2: Tehát arról van szó, azt akartam hozzá, hogy a nagy sikere a Zsolin volt.
1: Igen.
2: Azt nem mondtad.
1: Hát annyi sikere volt.
2: Igen, és amit szerintem a hallgatók többsége nem tőle ismer, az az I Will Always Love You.
1: Igen, mert az a Whitney Houston-tól ismerik.
2: Igen, és attól függetlenül ez nem a klasszikus felállás volt, hogy egy sikertelen dalból lett pár év múlva, vagy pár évtized múlva egy sikeres cover verzió, mert ez a dal magában is siker volt 74-ben, mert ha jól tudom, akkor 6 héten keresztül vezette az amerikai listát. Na most a film által lett úgymond világszerte ismert. Egyébként a filmnek a kritikája az csapnivaló volt. Mondjuk azt a siker volt, azt tegyük hozzá. Viszont 7 különböző jelölése volt ezzel az úgynevezett arany málnára, tehát ami a legrosszabb filmnek a úgymond a
1: igen, igen.
2: Díja. Mondjuk egyet se kapott, és nem, a film kritikája nagyon rossz volt, viszont attól függetlenül kassza siker volt, tehát ennyit hozzátettem volna, hogy
1: helyes.
2: Ez a dal nem Whitney Houston-é, hanem Dolly Parton-tól volt, és hát ugyanúgy siker volt annak idején 74-ben.
1: Így van. Na. Hát akkor, igen.
2: Michael Jackson ünnepelném a 68. születésnapját.
1: Ez így van, bizony.
2: Tehát,
1: nem felejtettem el.
2: Igen, mondtad, említetted, csak mondom, hát ezt is mondanám.
1: Akkor bocsánat, most én egészítelek még ki, mert hogy ugye 58-as születésű, de 1987-ben, ugyancsak augusztus végén, csak akkor 31-én, akkor adta ki a Bad című albumát, úgyhogy le is játszom majd valamelyiket mindenféleképpen. No.
2: Na, akkor még egy évfordulót, hadd említsek meg.
1: Említsed.
2: Ugyanis tegnap volt éppen 27 éve, hogy megismerkedtem Ibolyával.
1: Hát ez igaz. Én ezt nagyon jól tudom, mert nekem meg is súgták. Hát nem hát árulom akkor el, hogy kisúgta meg, de majd amikor mindjárt abba hagyjuk, akkor viszont el fogom mondani, hogy kisúgta meg.
2: Na. Rendben van. Hát rendben akkor van. Ezúton Ibolya mama, nagyon szépen köszönöm az elmúlt 27 évet, a törődésedet, a türelmedet, meg a toleranciádat. Tehát ez a három pont, ugye a törődés az azt jelenti, hogy neki köszönhettem, Gábor, hogy nem tudom, hogy mi a póló méretem. Neki köszönhettem, hogy nem tudom, hogy mi a nadrág méretem. Neki köszönhettem, hogy nem tudom, hogy hányas zsekit hordok.
1: Ez igen.
2: Most ez nem a korom, tehát ez nem a korom által értem van, hanem valóban a Ibolya törődése miatt, mert ugye az, amíg elmészek, hogy 41-es a lábon. Mert én nagyjából tudom, hogy mennyit keresek. Mert és nem tudom a fogorvosom telefonszámát, nem tudom a házi orvosom telefonszámát, ezt mind Ibolyának köszönhetem.
1: Így van.
2: Ez volt a törődés, ugye. Na most a türelem, hogy azt mondja nekem a környezetem, hogy nem vagyok egy egyszerű eset, amit én alá is írok. Tehát a türelmét is köszönöm neki, meg a toleranciáját, mikor úgymond tervezetlenül néha vannak ilyen túráim különböző vendéglátó ipari egységekbe, ami tovább tart, mint ahogy terveztem. Úgyhogy ilyen is elő szokott fordulni. Egy vitánk alkalmában még élt szegény apám, akkor rám szólt, hogy Pista, becsüld meg ezt a lányt, mert más már tízszer ott hagyott volna, mint Szent Pál az olajokat. Ilyen szavajárásról volt szegény apámnak. Úgyhogy nagyon szépen köszönöm Ibolya elmúlt 27 évet, és hát nem tudom, lesz-e még 27, majd meglátjuk, igyekszünk. És hát mondom, a törődés az azt jelenti, hogy, hogy tehát mellette tehette meg azt, hogy elustultam.
1: Hát igen, na most, de azt mindenféleképpen akkor lesz valami ünnepi ebéd, vacsora, bármi.
2: Hát nem kellek az évforduló, Gábor, ezt minden évben meg szoktuk említeni, vagy elbeszélgetünk róla, hogy ugyan vajon, de tiszta véletlenül mondom, hogyan futottunk össze STB-STB, és azt mindig akkor visszapörgetjük a filmet, hogy mi történt akkor, és mi történt utána, meg hogyan lett tovább, és hogy jutottunk el ideig, ahol most vagyunk.
1: Hát igen, hát akkor én is csak azt tudom mondani, hogy jó, örülök, hogy beszéltünk, de akkor ígéret szép szó. Én mondtam, hogy akkor elárulom én is a titkot. Miután te elárultad a titkokat, akkor hát nézd, Ibolya is meglepetéssel szolgált neked, és azt mondta, aha, hogy ezúttal az ő nevében küldjem el azt a dalt, amit nagyon-nagyon-nagyon szerettek, és ezek után ezen a nagyszerű évfordulón hallgasd is meg, és ezt Ibolya küldi neked szeretettel általunk. Mehet?
2: Mehet, köszönöm szépen. És akkor most visszatérve, úgymond hadd vegyek úgyis én is egy pici igénybe az én VIP státuszomat.
1: Igen.
2: Mivel hogy volt ez a, úgymond a rossz híra, ugye ez a, mivel te szoktad mondani, hogy kaptunk egy zakóta
1: Bayern
2: Münchentől, hogy a műsor fennmaradó részében, hogyha érve irántam egy pici empátiát, vagy sajnát, vagy úgymond össze jó kezdembe, akkor megkérlek, hogy járt nekem még a műsor fennmaradó részébe a Tottenhausentól a Bayernt. Benne van a zenetárban, mert Popovics Laci belerakta.
1: Bayern.
2: Igen, Tottenhausen.
1: Meg is találtam már is, le fogom játszani. Jó?
2: Azt nagyon szépen megköszönöm, és várok a meglepetésre Ibolyától. Sejtem, hogy miről van szó, vagy kiről van szó.
1: Jó, akkor hajrá, indul a zene, Isten éltessen benneteket, Isten áldjon.
2: Köszönjük szépen, Gábor, kellemes hétvégét neked is, hallgatóknak is.
1: Hát akkor, hogy a hallgatók is tudják, akkor Sanyati Tén az előadó, és következzék akkor ez, amit Ibolya küld Istvánnak.

Nem sokára 11 óra lesz. Hát az előbb, amikor Csernyák Istvánnal beszéltem, sok mindent megbeszéltünk, csak éppen nem írtuk be a tippet, hogy Ibolyával ő mit tippel a ma esti Újpest Vasas meccsre, de hát remélem, hogy ezt majd még megüzeni. És akkor következzék most a nagyszerű évfordulón az ő kívánsága is.

0: 11 óra van, kedves hallgatók, és ahogy ezt már megszokhatták, Dénessel ilyenkor szoktunk beszélgetni. Előzetesen csak annyit, hogy most sikerült a kapcsolás, de hát itt eléggé szakadozik a vonal, úgyhogy én nagyon remélem, hogy sikerül egy-két percet beszélni. És ha jól tudom, akkor nem is Budapesten vagy. Szervusz, Dénes, halló, halló.
1: Szervusz, Gábor, köszöntelek tisztelettel, illetve a rádió hallgatóit is. Jelen pillanatban Nyakálóval tartózkodom.
0: Hol?
1: Nagykálóban.
0: Nagykálóban, értem. Azért mondom, mert nem tökéletes a vonal, de hát azért csak megértjük egymást, de mielőtt még bármi történne, megvannak-e a tippek a ma esti Újpest Vasas meccsre?
1: Igen, megvan. Megint
0: írom.
1: És a kapáiknak is.
0: Igen.
1: Hát magunk részéről
0: egy-egy.
1: A feleségem az marad. Én 2-0.
0: Újpest?
1: Kata 3-1.
0: 3-1.
1: Csak 2-2.
0: 2-2, amit jó sokan mondtak. Hát elég gyengén hallok, de azért talán egy-két mondatot még tudunk beszélni. Itt van a Fradi, bravúrosan tovább jutott, mert azért ilyen gólarányjal megverni a törököket az nagyszerű. Hát a többiek meg itt hajtottak össze-vissza, de én inkább, ha egyáltalán tudtad követni onnan az eseményeket, szóval azért itt van a kajakkenu világbajnokság, 2 aranyérem, szóval megint nagyszerűen teljesítenek a magyarok máshol is. Gibár.
1: Hát úgy érzem, ez az év, eddig, hát ami sajnos vennéket nem érintett a labdarúgó világbajnokság.
0: Hát igen.
1: Azon kívül Európa bajnokságok, világbajnokságok, és minden jónál jobb szereplések. A Ferencvárosra rátérve az összességében nagyon, de nagyon rég volt, hogy 7 magyar jár. Most az, hogy közel idekez körül a Gomez-t, és 7 magyar játékos került ebbe a küzdelembe. Nem biztos, hogy a török csapat bekövetkezett ugye 2 játékos kiállítása, de azért azt mondom, hogy addig is, ameddig egyelő ellen, tehát igaz, nem sokáig. 12. vers, ha jól emlékszem, de a Robi nem esett abba a hibába, hogy akkor gyerünk, hajtsuk ki magunkat, és próbáljunk minél több lehetőséget és gólt lőni. Szépen fokozatosan belelendültek, és összességében 100%-osan megérdemelte Koszorúca sikereit. Hát Gábor, a továbbiakban ez kemény lesz szerintem, sokkal keményebb ellenfelek várnak,
0: ugye?
1: A Ferencvárosra. Akár hát, az itthon mérkőzés, Juventus, Pilsen, Cseje, megmondom, szintén egy csapat van, aki nem ismerek, a portugál Toranza, ha jól olvasom.
0: Igen.
1: Az idegenbeli mérkőzések, hát mindegyiket kegyetlen nehéz. Milán, Chelsea, Hoffenheim, Pozan, de hát tavaly is volt ilyen, és sikeresen vettünk nálunk jóval előbb járó csapatokat. A több csapatunk is különböző sportágokban méretteti meg magát. Hát van egy nagyon szomorú eredmény sorozatunk is. A női röplabda.
0: Röplabda, igen. Minden meccsüket elvesztették.
1: Hát ez egész egyszerűen. Én a magam részéről. Hát egy-két meccsbe bele-bele néztem, még régebben egy kicsit. Ugye, jól tudom, külföldi edző van itt.
0: Igen, igen.
1: Nem tudom, hogy ez hogy jó, hogy nem jó, de ez, hogy 5 mérkőzés eszteni, hát abszolút fekezve a kajakjánuk.
0: Igen.
1: Hát csukózók a megint bebizonyja papa, hogy kiváló verseny.
0: Ja, igen, ezt el is mondtam.
1: Ugye megvédte a tavalyi világbajnoki címét. Hát teljes Dánielnek óriási küzdelem volt. Azt hiszem nagyon ritkán fordul elő, hogy ebben a sportágban az első három szinte 10 000 másodpercekkel
0: igen.
1: tudtak győzni. Van egy-két szám, ahol nem azt hoztuk eddig, amit elvártak. Ugye a Főszki kajak véges, ha jól tudom, 5. lett, és a női kajak kenu 2. 7.
0: Igen.
1: Tehát ne legyünk elégedetlenek.
0: Igen,
1: hát mert... van még 2 nap.
0: Persze, hát nem.
1: Említetted a US Open.
0: Igen.
1: Hát úgy gondolom, hogy eddig kiváló a szereplésünk. Ugye Pirozsombor, ahogy beleolvastam, az ellenfele feladta. Nem tudom, gondolom, hogy sérülés miatt. Bombár Anna cseh ellenfele Marozán amerikai, Pucsovics spanyol ellenfeleket kapott. Hát minden esetre érdekes lett ez az összecsapás is.
0: Jó, Dénes, muszáj a bajnunk, mert kicsit össze-vissza van a vonal, úgyhogy talán ez van, de akkor maradjunk annyiban, hogy jövő héten megint itthonról tudunk beszélni, és addig is jó pihenést, rendben?
1: Nagyon szépen.
0: Köszönöm szépen, Dénes, a tippeket is.
1: Tehát egy lényeges, hogy délután sugarommal megyünk a Nyíregyházon.
0: Nagyon jó, akkor jó szórakozást. Köszönöm szépen, Dénes. Szervusz, viszont hallásra, szervusz. Hát egy kicsit messziről, de azért megjött a tipp, és megjött minden, úgyhogy én ennek tényleg csak örülni tudok. És én azt hiszem, hogy azt még nem mondtam, hogy Sárkány Feri tipje is megérkezett, és ez annyira meglepő, azt mondta, hogy 6-3-ra fog nyerni a Vasas az Újpest ellen, és akkor továbbra is, akár SMS-ben is telefonra várom, hogy jöjjenek meg a tippek, mert itt a nagy-nagy megbeszélésben Csernák István és Ibolya tipje az nem érkezett még meg. És akkor folytassuk azzal a dallal, amit már itt szóba hoztunk félig meddig az előbb, mert 1958-ban született éppen augusztus 29-én Michael Jackson, hát tudjuk, amerikai popénekes, zeneszerző, szövegíró, filmszínész. Hát a testvéreiből alakult zenekarral kezdett annak idején, Jackson 5, aztán 79 óta szólista, 92-ben önálló lemezkiadót alapított, hát vagy 20 listavezető kislemeze volt, vagy még több, 30 nagy lemez, szóló lemezek, egyébként önéletrajza is megjelent Hold Séta címmel, és ami még hozzátartozik, majdnem napra pontos, mert ez meg augusztus 31-e, ám de az már 1987, és ezen a napon adta ki Michael Jackson a következő dalát, megismeri biztos mindenki.

0: Na, ezt most már nem fogjuk megvárni, mert hogy itt van a vonalban Szent Miklósi János, örülök neki, halló.
1: Halló, jó napot kívánok, és üdvözlöm a hallgatótársakat is Beletyújfaluból. Hát elvileg nekem most úton kellene Budapest, de aztán úgy alakult, hogy mégsem mentünk. Én akartam a meccsre a Honvéd Zalaegerszegre.
0: Hát igen, ezt nagyon-nagyon várják, és kíváncsi vagyok. Hát én nem tudom, mert hogyha most nekem tippelni kéne, akkor az van, hogy a Honvéd azért hát nem olyan nagyszerű, az Zalaegerszeg hétről hétre, mint ahogy a korábbiakban meg is beszéltük. Szóval érdekesnek ígérkezik a meccs. Egyik sincs a toppon.
1: Hát volt olyan eredetek gondolatom, hogy Gáborral beszélek, hogy valahogy a Perec Gábor elérni, hogy meghívtam volna a meccsre, de aztán úgy hallom, hogy ő most sokkal fontosabb helyen van.
0: A Volkswagen
1: találkozón, úgyhogy innen is jó szórakozást kívánok neki. A Balatonnál úgy tudom, hogy nagyon rossz idő van.
0: Hát ott is mondta reggel, amikor beszéltem vele, elkezdett esni az eső, aztán bementek a kocsiba. Hát lehet, hogy azóta már javult. Itt Budapesten itt nem esett, csak marha nagy szél volt. Hát mindegy. Na jó, hát akkor megvannak a tippek, vagy vannak-e tippek?
1: Nagyon régen nem volt ilyen, teljes a tippsorom.
0: Tényleg?
1: Igen.
0: Hú, hát akkor jó, hát akkor én írom már is. Zsiga. Tessék?
1: Arival kezdünk.
0: Jó, Ari.
1: 1-2.
0: 1-2. Valami elkezdett recsegni a vonalban, úgy, mint az előbb Dénes.
1: Én is a pillanatra.
0: Akkor odébb lépünk egy kicsit.
1: Jó.
0: Na most
1: Zsiga,
0: jó.
1: Zsiga 2-1.
0: 2-1, egyébként most se sokat javult.
1: Zita 1-1.
0: Most már javult. 1-1.
1: Csabi 2-2.
0: Csabi 2-2.
1: Imi 2-1.
0: Imi 2-1.
1: Imi 2-2-2.
0: 2-2, igen.
1: Imi 3-0-2.
0: Ó, tényleg rég volt már, hogy itt minden 0-2.
1: Jóska 3-0.
0: Jóska.
1: Nem meglepő új Pest.
0: Nem, hát persze. Igen.
1: Pisti 2-2.
0: Pisti 2-2.
1: Andris 1-1.
0: Andris 1-1.
1: Sanyi szintén 1-1.
0: Sanyi szintén 1-1.
1: És a változatosság szép, Ági szintén 1-1.
0: Szintén 1-1.
1: Feri 3-3.
0: Na, ez gólgazdag. 3-3.
1: Gergő szintén 1-1.
0: Gergő 1-1.
1: És bocsánatot kérek Jóskától, én Vasas győzelmet várok, 1-2.
0: 1-2. Na jó, hát ilyen is tényleg régen volt, hogy az összes tipp itt van, és sikerült is mindent fölírnom. Hát biztos eredményesebbek lesznek, mert a múlt héten senki nem találta el. De akkor itt tényleg néhány perc erejéig, mert alig van már időnk, ahogy azért kezdjük futszállal kivételesen.
1: Ja, csak hát annyi örömteli hír van, hogy az Újpest ugye a Fáj utcában, mindig elfelejtem, a kiváló kézilabdázóra elnevezett csarnokba játszott a elősele, BL előselejtezőt, és mindhárom meccsét megnyerte. Szamarinói, török és a koszovói csapat bajnok ellen. Hát a koszovóiak tegnap nagyon kemény meccs volt, de hál' Istennek sikerült őket a végén meg legyőzni, úgyhogy három győzelemmel tovább jutottunk, és akkor jól emlékszem, Luxemburgban lesz majd a következő forduló. Ő ott még nem tudom pontosan, hogy kikkel fog majd azt játszani, de én bízom benne, nagyon jól játszottak a fiúk, úgyhogy szórakoztatójuk, és főleg a tegnapi az nagyon, nagyon, ugye egy nagyon jó csapat volt, az a koszovói csapat, sokáig ugye csak 1-0-ra vezettünk, de aztán szépen a fiúk rúgtak ilyen vészkapus gólt is kettőt, mert ugye átálltak a koszovóiak a 54-es játékra, tehát lehozták a kapusokat, de aztán kaptak bele a kék gólt, és ugye ami kuriózom, hogy a Gémesi Gergő, a kapus, a Újpest kapusa is ugat egy gólt, mert a rárugott labdát ugye megfogta, és ugye azonnal ő kapura rúghatta, és hál' Istennek bement, úgyhogy ritkaság, hogy Goa kapus is lő gólt. Futszában ilyen elő szokott fordulni.
0: Igen, igen, hát ez van. Egyébként itt a Fradiról már nagyon sok szó esett most délelőtt minden vonatkozásban, de hát azért szerintem azért meg kell süvegelni, hogy itt ilyen arányban kiszórták a Trabzonsportot.
1: Hát engem ugye megint lekéstem az elejéről, mert
0: én is
1: nem tudom, onnan vettem, hogy 9-kor kezdődik, aztán kiderül, hogy korábban kezdtek.
0: Igen.
1: És akkor ugye már egy emberre kevesebben voltak a törökök. Nagyon jó játszott a Fradi, hát azon kívül még voltak helyzeteik is, tehát valószínű nehezebb lett volna, hogyha teljes létszámmal játszik a török csapat.
0: Igen.
1: De én nem éreztem bennük semmilyen átütő erőt. Hát ugye Szalát levettük a pályáról, a volt futsalos, a visszatérő, na, mindig a nevekkel bajban vagyok.
0: Én is.
1: A válogatott is volt az Ádám, ugye Olaszországban játszott.
0: Nagy Ádám.
1: És Nagy Ádám, és hát ő zömével úgy láttam, ő fogta, és nagyon-nagyon jól, úgyhogy nem sok vizet zavart a Szalát. Hát gondolom, neki is még be kell illeszkedni, meg valójában a Liverpoolból is nagyon kilógott ő a végén, tehát csak nem fiatalodik ő se napról napra, hanem inkább idősödik, úgyhogy igazából nem jelentett komoly veszélyt a kapunkra. Egy nagyon jó kis meccs volt, én nekem nagyon tetszett, úgyhogy kivételesen most nem csináltam semmi más mellett, hanem tényleg a meccset néztem, mert hogy érvetetes, izgalmas meccs volt.
0: Igen, igen. Hát mindenféleképpen. Úgyhogy hát meglátjuk, hogy mi lesz, de én mindig örömmel mondom el, és ma délelőtt is most is elhangzott egy-két helyen, hogy azért ott vagyunk a kajakkenu világbajnokságon. Hát sajnos a röplabdás csajok azok minden meccsüket elvesztették. De hát ez van. És kész.
1: Beszélhetünk akkor egy másik,
0: persze,
1: nevezhetjük sikersportágról.
0: Szokka.
1: Most nem. 10 órak. Szokat egy időpontban 10 órakor kezdődött a meccs, úgyhogy én közben ugye hallgattam a klubrádiót, Bottarista rádiót,
0: igen.
1: És ugye le volt halkítva a televízióm, és ugye ott megnéztem a fiúkat, és simán nyertünk, jól néztem, 8-1 lett a vége Nigéria csapat ellen.
0: Az igen.
1: Aztán jönnek majd az Uruguay csapat hétfőn, ha jól emlékszem, 31-én, és akkor majd másodikán meg az albánokkal fogunk játszani. Nem lesz egyszerű, az uruk ugye mindig meg akarják mutatni, az albánoknak meg jó kis csapatuk van, úgyhogy én bízom azért a fiúkban. Ami ugye engem meglepett egy kicsit, de örömmel vettem tudomásul, hogy a Szokka válogatottban bemutatkozott Harnis Ákos.
0: Uh-huh.
1: Ő egy többszörös válogatott és bajnok futszalba. Tehát uh-huh. Ő futszalos volt az Ákos. Mi nagyon jól ismertük őt már végről. Aztán most beszállt ő is a csapatba, és ő rúgta a 8. gólunk, hát úgyhogy nagyon-nagyon örültem neki.
0: Igen, igen, hát el is hiszem, hát na. Úgyhogy akkor hát jönnek itt a hírek, jönnek, mennek, és ezért mondom, hogy örülhetünk, hogy mindenfelé jól teljesítünk. Hát a balhék megvannak, mindenhol megvannak a balhék. Tehát ez van. Még Debrecenről nem beszéltünk, mert hogy ugye nem bírt az MTK egymással, mármint ők, és állítólag én nem láttam, de itt Károly Józsival is beszéltünk róla, hogy valami bombagót lőtt a dzsudzsák, hát ki tudja, mi lesz.
1: Én nem láttam a meccset, mert benéztem, megmondom. Én csak láttam a közös messenger fiókunkba, hogy a fiúk nézték valószínű, mert utólag olvastam el, és hát nagyon rossz véleménnyel voltak a meccsről, úgyhogy nem tudom, akkor lehet, hogy nem volt valami nagyon jó meccs. De ezt hallottam, hogy a Balázs ugat egy szokásos óriási bombagolt, ez nem meglepett tőle, gondolom a bal lába sült el újra.
0: Igen.
1: Ami azért elég veszélyes, de nem szívesen állnék elé a kapuban.
0: Mindenféleképpen. Jó, hát akkor maradjunk ennyiben, és akkor jó hétvégét kívánok mindenkinek, és akkor a tippsor megvan. Meglátjuk, hogy mit hoz a jövő, és a Fradinál maradva mit hoz a jövő, majd a Juventus meg a Milán ellen, mert azt se lesz leányálom.
1: Hát, Hát az legalább jó csapatok ellen játszik. Hát most én azt mondom, hogy akik színvonalat képviselnek, azok ellen könnyebb játszani.
0: Igen.
1: Mert ők valószínű mind a ketten győzelemre fognak játszani, és akkor így legalább meg tudjuk mutatni, hogy mi is mire lettünk képesek. Én bízom benni, mert nagyon jó összerakta a csapatot az új edző. Ugye nem véletlenül a Győrből is nagyon jó kis bajnokcsapatot varázsolt, hát bízom benne, hogy a Fradi is tovább fog menetelni. Kérdés, hogy fogják bírni a kettős terhelést. Uh-huh. Mondjuk hát elég hosszú nekik, hogy fogják bírni a kettős terhelést. Uh-huh. Mondjuk hát elég hosszú nekik a pad, tehát valószínű meg tudják oldani, hogy a nemzeti bajnokságban is jó csapatot fognak kiállítani. Hát teltházak lesznek valószínű az Ülei úton.
0: Persze.
1: Azért egy Milán, egy Juventus nem mindig játszik az Ülei úton.
0: Egyébként én arra vagyok kíváncsi, és ezt már szóba hoztam ma, hogy a Bajnokok Ligájában a két magyar, Szoboszlai Dominik meg Gulácsi Péter egymás ellen fog focizni. Hát mi lesz a párharc? Érdekes lesz biztos.
1: Hát ugye a Leipzigben ők ugye együtt játszottak.
0: Igen.
1: Egy érdekes. Hát gondolom lesz pacsizás, meg ölelkezés. Előtte is, meg valószínű utána is.
0: De menet közben nem, mert profik, és győzni akar mind a kettő
1: nyilván. Hát az természetes, hogy nem úgy működik, hogy bocsi, de mellé rugom, mert nem akarok gólt
0: ugni a Gulácsnak. Igen, ilyen. Jó, hát János, akkor maradjunk ennyiben, és akkor köszönöm szépen, hogy tudtunk beszélni. A többieknek mindenki Berettyóújfalun és a környéken, remélem jól tölti a hétvégét. Köszönöm szépen.
1: Hát bízunk benne, és mint a kacsak folyamatosan nézzük az eget, hogy lesz-e eső, vagy nem.
0: Hát lesz-e eső, vagy nem, hát meglátjuk. Akkor minden jót, viszont hallásra.
1: Viszont hallásra, további jó műsorvezetés.
0: Köszönöm. Hát akkor most mi meg elmegyünk egy kicsit Görögországba magyar nyelven, mert hogy, hát ugye az Orba, és akkor mindenki várja azt a bizonyos dalt, de hát ezúttal maradjunk a Szűcs Judit féle feldolgozásnál, illetve éneknél.

0: Koltotó játék a matinéban.
1: Ez így igaz, és akkor Molnár Feri a vonalban. Halló, szervusz!
2: Köszöntök mindenkit! Kapuváron 25 fok van, bárányfelhők az égen uszkálnak, legelésnek. Ennyi szél. Egy szép nyárvégi idő.
1: Na, hát akkor akikkel eddig beszéltem, nem nagyon mondták, hogy jó, Balatonon is, meg itt-ott esett az eső, fújt a szél. Na hát mindegy, az eső az kell.
2: Nem busztok. Szerencsére úgy néz ki, hogy itt nagyon sok ioniddal lőttek itt bennünket az égen, aztán ugye a felhők eloszlanak mindig.
1: Na, így van. Hát akkor a felhők eloszlanak, remélem a magyar foci felhők is eloszlanak, de minden esetre, amit a korábbiakban elhangzott, hogy a kajakkenu világbajnokságtól kezdve mindenhol jól teljesítünk, a Fradi meg kiütötte ezt a transzbosportot, a törököket, igaz?
2: Viszont Duplantis és a görög magasugró srác már komoly határokat feszegetnek 6-32-vel.
1: Igen.
2: Hát ez a gyémántlig, ami a hétközben volt, az félelmetes, hogy eredmények jönnek, hogy ezek a taszlíták hova tudnak még fejlődni. Ez nagyon szép.
1: De ez
2: az emberi testet ennyire...
1: Ennyire, igen. De ezt mondom, ebbe én is belenéztem, mert szeretek az atlétikába belenézni, ellentétben más sportágakkal, de még a hölgyek is, szóval egyszerűen fantasztikus, amit csinálnak.
2: Igen, nagyon szép eredmények, és a ból is most fölmegy 8 hátra, és elviseli, hogy második. Tehát az az alázat, és ő tudja, hogy meg fogja csinálni majd az elsőt, is el fogja érni.
1: Igen.
2: Tehát ezek a teljesítmények meg, amit beletesznek, tényleg le a kalappal, tehát nagyon tetszik.
1: Gyönyörű. Hát akkor...
2: Ugye mi van a teniszből, meg az a baj, most csak a vegyes párosokat mutatták Flushing Meadowból, az annyira nem tudott megfogni, őszintén megmondom, de meglepetés, hogy a Alcaraz is kiesett a párjával, és Djokovic is kieste Sabalenkával, jól emlékszem.
1: Én is úgy emlékszem.
2: Tehát az meglepő azért, hogy vegyes párosban itt kihullottak a nagy menők, de hát ettől szép a sport.
1: Hát ettől szép. De a főtáblámban 3 magyar fiú, úgyhogy abban meglátjuk. Jó. Na mit tippelsz, akkor ma este van 7:30?
2: 3-1 Vasasnak.
1: Újpest Vasas, akkor már is beírtam.
2: Akkor 1-3.
1: 1-3. Ezt már is beírtam. Jó, örülök, hogy megtaláltuk egymást, és akkor hajrá a hétvégén.
2: És mindenkinek nagyon jó hétvégét kívánok. Legyen napsütés mindenhol, már
1: így
2: itt az utolsó napokban
1: legyen. Köszönöm szépen.
2: Nagyon köszönöm. Minden jót mindenkinek.

0: Jelentem itt a főváros 13. kerületében, olyan nagyon nem erősen, de többnyire felhős az ég, és hát hatalmas szél fúj, lehet, hogy a hatalmas az túlzás, szóval jó nagy szél van, de hát ahogy a meteorológusok is mondták, ez várható egész nap, ez csapadékra nem nagyon lehet számítani, ám de, ahogy hallottuk a különféle jelentkezésekben, Balatonon a Volkswagen találkozó helyszínen is esett az eső, aztán Berettyóújfalun is esett az eső, és a helyszínek közül talán Kapuvár van a legjobb helyzetben, olyan 21 néhány fok, és ott nincs eső, nincs szél, úgyhogy inkább napsütés. Hát én azt hiszem, hogy mindenféleképpen ahány hely, annyiféle időjárás még ebben az országban. Hát aztán meglátjuk. Hát rosszat mondtam a Kárpát-medencében, mert itt nagyon-nagyon változékony. De hát most itt vagyunk, holnapra viszont, ahogy az időjósok mondták, már akár 30 fok felett lehet ismét a hőmérséklet. Úgyhogy meglátjuk, hogy mit hoz a jövő, a közeljövő, a vénasszonyok nyarán, hogy most már nevén nevezzem a gyereket, illetve az idősödő úriasszonyt. Meglátjuk, közben újabb két tipp érkezett, tehát ezeket most már nem sorolom el. Mindenféleképpen figyelemmel tudják kísérni az Újpest-Vasas mérkőzést ma este 7:30-kor. Az eddigi tippeket pedig köszönöm, megszámoltam, eddig 24 van, de majd még jönnek egyébként, azt hiszem, SMS-ben is.
1: Poptarisznya.hu.
2: A legnagyobb slágerek.
1: Hallgassa ön is egy legendás műsor internetes változatát a nap 24 órájában.
2: www.poptarisznya.hu.

0: Jövő héten is.
1: Matiné, ami a kulisszák mögött van. Művészbejáró, sztárok, szerepek, bemutatók, érdekességek a színházak világából. Matiné, jövő szombaton is 9-től 12-ig Dombóvári Gáborral.

0: Létósó. Minden csütörtökön 9-től 12 óráig. 3 óra sok zenével és beszélgetésekkel.
1: Létósó. Minden csütörtökön 9-től 12-ig. Itt a poptarisznye.hu-n.

0: Hölgyeim és uraim! Felkészültek? Hát nem hiszem! Mixtúra. A legnagyobb slágerek kicsit másképp. Mixtúra. Egyvelegek, remixek, mashupok.
1: A túravezető műsorvezető Orbán DJ Mix Tamás.
0: Mixtúra. Minden szerdán délután 14 órától a poptarisznya.hu-n.

0: Hol is hallottam ezt a dalt? Netán a neten.
1: Poptarisznya.hu. A Retronet Rádió.

0: Figyelem, figyelem! Utolsó figyelmeztetés! Megkérjük a Power Media Group társaság poptarisznye.hu nyári turnusának utasait, fáradjanak a check-in pultokhoz, ahol ezekben a pillanatokban kezdődik a beszállítás. A járaton egy időutazás veszi kezdetét, melynek keretein belül elröpítjük Önt az elmúlt idők nyarainak helyszínére. Köszönjük figyelmüket, és kellemes utazást kívánunk!
1: Ladies and gentlemen, Captain Bowlin and his crew welcome you aboard a Boeing 737, flight number 628 to Malibu. We will fly at a height of 12,000 feet. Our flight will last approximately 2 hours.

0: Lemaradt valamelyik műsorunkról? Vagy szívesen meghallgatná újra kedvenceit?
1: Elkészült a poptarisznya.hu új műsorarchívuma.
0: Keresse weboldalunkon az archívum per elhangzott műsorok menüpontot, ahol egy helyen érhető el az összes visszahallgatható műsorunk, a Mixcloudra feltöltött adások és a saját szerverünkre feltöltött műsorok is.
1: Cím, név, év vagy akár egy konkrét kifejezés pillanatok alatt megtalálhatja, mit keres.
0: Használják, használják, hallgassák. Poptarisznya.hu, a Retro Net Rádió.
2: Neoton Disco.

0: un disco.
1: Non-stop music.
2: Egy újabb

Matiné. Matiné. Minden szombaton 9-től 12-ig Dombóvári Gáborral, ami a kulisszák mögött van. Művészbejáró, sztárok, szerepek, bemutatók, érdekességek a színházak világából. Gultotó. Meccsek, eredmények, értékes nyeremények. Matiné. Matiné. Minden szombaton Dombóvári Gáborral, itt a poptarisznya.hu-n.

0: Van egy pillanat az életben, amikor érzed, valami változni fog. Munkahely, vállalkozás, tempó, vagy az egész irány. De vajon mikor jött el az idő a váltásra?
1: Ez a sávváltás az üzletben. Beszélgetések a munka és az üzlet fordulópontjairól.
0: Minden szerdán este 18 óra és 19 óra 30 perc között.
1: Simon Ildikóval és Kun Istvánnal.

0: amiben önt érdekli a sorsa, személyisége, karrier és párkapcsolati lehetőségei, hogy életének melyik szakaszában van, mire kell odafigyelnie, a Szám Misztika Zero Zene című műsorban Kis Zoltán Zero numerológustól megkaphatja a választ a kérdéseire. Szám Misztika Zero Zene.
1: Kis Zoltán Zero műsora minden hétfőn 20 órától itt a poptarisznya.hu-n.

0: Ladies and gentlemen, hölgyeim és uraim!
1: Ha szombat, akkor a szép ruha és a táncos cipő izgatottan mocorog a szekrényben. Ne okozz csalódást, bújj bele! Ha elmész otthonról, ha nem, akaszt az arcodra a mosolyod. Hamarosan szükséged lesz rá.
0: Mert ha szombat este, akkor Zeneverzum Hudák Misivel. Hudák Misivel. A poptarisztja.hu-n szombatesténként kitágul az univerzum, csillan a tükörgöm fénye. Így jön létre a Zeneverzum, ahol megjelenik ő, akinek születése óta a vérében van a zene. Igen, ő Misi.
1: Legyen újra buli a szombat este, Zeneverzum Hudák Misivel. Minden szombaton 20 órától a poptarisztja.hu-n.

Music Story, a 80-as évek euro-italo-diszkos lágerei. Különlegességek, ritkaságok, remixek. Dalok a New Generation világából. Music Story. Minden pénteken 21 órától Hajcsar Attilával, itt a poptorisznya.hu-n.

poptarisznya .hu-t. Ossza meg ezt másokkal is. Lájkolja a Facebookon a poptarisznyát, és ossza meg oldalunkat. Poptarisznya. Állóké, fogadja a következő slágert itt a poptarisznya.hu-n.

0: Hol vannak már a 60-as és a 70-es évek? Elárulom. Itt Poptarisznya Oldies.
1: Kedveli a 60-as és 70-es évek magyar és külföldi zenéi.
0: Hallgassa a Poptarisznya Oldies Net Rádiót akár éjjel,
2: let it be, let it be,
0: akár nappal.
1: www.poptarisznya.hu.
0: Majd az élőadási korra kattintva Poptarisznya Oldies.

0: vagy még rajongunk a világ egyik legnépszerűbb közösségi oldalán, a Facebookon? Lemaradsz egy csomó jó műsorról és érdekességről, amit weboldalunkon nem találsz meg. Menj a facebook.com/poptarisznya oldalra, és kattints a tetszik gombra. Látod? Na, ilyen egyszerű.
1: Facebook.com

0: Létósó. Minden csütörtökön 9-től 12 óráig. 3 óra sok zenével és beszélgetésekkel.
1: Létósó. Minden csütörtökön 9-től 12-ig. Itt a poptarisznye.hu-n.

0: vagy még rajongunk a világ egyik legnépszerűbb közösségi oldalán, a Facebookon, lemaradsz egy csomó jó műsorról és érdekeségről, amit weboldalunkon nem találsz meg. Menj a facebook.com/poptarisznya oldalra, és kattints a tetszik gombra. Látod? Na, ilyen egyszerű.
1: facebook.com per

Hotel California megint szól. Mint egy védjegy. Fodrok Fodorral. Minden kedden este 8-tól itt a poptarisznya.hu-n.

0: Hol is hallottam ezt a dalt?
1: Netán a neten. Poptarisznya.hu. A Retronet Rádió.

0: Hölgyeim és uraim! Felkészültek? Hát nem hiszem! Mixtúra. A legnagyobb slágerek kicsit másképp. Mixtúra. Egyvelegek, remixek, mashupok.
1: A túravezető műsorvezető Orbán DJ Mix Tamás.
0: Mixtúra. Minden szerdán délután 14 órától a poptarisznya.hu-n.

0: vállalkozását, termékét, szolgáltatását hirdesse a poptarisznya.hu-n, Magyarország kedvenc retro rádiójában.
1: Egyedi ajánlatunkért kérjük, keressen minket az info@poptarisznya.hu e-mail címen.

0: Lemaradt valamelyik műsorunkról? Vagy szívesen meghallgatná újra kedvenceit?
1: Elkészült a poptarisznya.hu új műsorarchívuma.
0: Keresse weboldalunkon az archívum/elhangzott műsorok menüpontot, ahol egy helyen érhető el az összes visszahallgatható műsorunk, a Mixcloudra feltöltött adások és a saját szerverünkre feltöltött műsorok is.
1: Cím, név, év vagy akár egy konkrét kifejezés pillanatok alatt megtalálhatja, amit keres.
0: Használják, hallgassák!

0: vállalkozását, termékét, szolgáltatását hirdesse a poptarisznya.hu-n, Magyarország kedvenc retro rádiójában.
1: Egyedi ajánlatunkért kérjük, keressen minket az info@poptarisznya.hu e-mail címen.

Matiné. Minden szombaton 9-től 12-ig Dombóvári Gáborral, ami a kulisszák mögött van. Művészbejáró, sztárok, szerepek, bemutatók, érdekességek a színházak világából. Gólt-otó. Meccsek, eredmények, értékes nyeremények. Matiné. Minden szombaton Dombóvári Gáborral, itt a poptarisznya.hu-n.

0: Ötös csöpi, Leo jégkrém, Olympus narancslé.
1: A poptarisja.hu elhozza a régmúlt idők nyarainak hangulatát.

Egy holhatatlan brand, amelyet a hallgatók tovább éltettek. Poptarisztja.hu.

Yes, maybe, perhaps, yes.

Egy rádió, ahol a legenda tovább él. Legendás hangokkal, legendás slágerekkel és az értékeket szem előtt tartó fiatal generációval. www.poptarisznya.hu

0: Ladies and gentlemen, hölgyeim és uraim!
1: Ha szombat, akkor a szép ruha és a táncos cipő izgatottan mocorog a szekrényben. Ne okozz csalódást, öcsd magadra! Ha elmész otthonról, ha nem, akaszt az arcodra a mosolyod. Hamarosan szükséged lesz rá.
0: Mert ha szombat este, akkor Zeneverzum Udák Misivel. A poptarisztja.hu-n szombat esténként kitágul az univerzum, csillan a tükörgömb fénye. Így jön létre a Zeneverzum, ahol megjelenik ő, akinek születése óta a vérében van a zene. Igen, ő Misi.
1: Kezdődjön a két órás zenei kikapcsolódás, veszünk el a dallamvilágok bűvöletében.
0: Két óra totális zenemenet. A stúdióban és a lemezjátszóknál TJ Hudák, azaz Hudák Misi.
1: Indul a Zeneverzum, itt a poptarisznya.hu-n.

Azt mondja Müller Péter. A zenére meg a szeretetre. Erre a vágytól vezéreltre. Ha minőségi szeretetet szeretnél, ott mindig szólni kell a zenének. Pont ugyanannak a hangoknak, ugyanannak a zenekarnak, mind a két fejben.

majd vadul, ugrálva, mindegy milyen minőségben, de hogy egymásra hangolva és egymást értve, de ez nem azonos.

Ha lenne itt egy tündér ma, és azt kérdezné, hogy teljesíti egy kívánságomat, nem kell több egyet, akkor azt szeretném tőle kérni, hogy az érzés, ami most bennem van, e dalt hallgatva menjen át belétek is. Mindenki, aki ezt hallgatja, érezze meg, tapasztalja meg, szóljon bennük ugyanaz a zene, érezzük ugyanaz a szeretetet, értsük egymást. Legyen egy az út, azonos.

and I, you and me. Average White Band. Let's go round again. Szóval lehet ez egy új játszma. Azt szokták mondani, hogy valami úgy keletkezzen, a réginek tönkre kell mennie.

tudok vele betelni. És húzd ide a vágy. Hogy csináld! Ne hagyd abba!

0: Legyen újra buli a szombat este. Fogadjátok szeretettel minden szombaton a Zeneverzumot Udák Misivel itt a poptarisznya.hu-n.
1: Jó reggelt, ébresztő!

hanem ki tudja. Apropó, te mit iszol? Mutasd, küld! Nagy csöndbe vagytok! Elnyomott a zene? Ha nem vagy szégyenlős, mutasd a te hölgyedet!

Isteni szerencsés vagyok. Nekem kettő is jutott. Egy nagyobb, meg egy kisebb.

ilyen egy komoly kapcsolat. Hitted volna az elején, na írd le! Hitted volna az elején, hogy 17 hete hallgatsz? Na tessék, legyél őszinte! Tudod, én mindig az vagyok.

0: Hogy kiben vagy miben, mindegy, hinned kell.
1: Az univerzum változik, de a zene örök.
2: Zeneverzum, Kudák Misivel.

Ülök és olvasom. Mit váltok ki belőled? Mi ez? Érted-e, érzed-e a dalt? Az ugyanez szól a te fejedben, mint az enyémben. És tudod, mi a titkunk? Amire csak Müller Péter által jöttünk rá. Ugyanaz a dal, ugyanaz hallott te is és én is. Értjük egymást. És ilyenkor tud áramolni a szeretet. Ha minden erről szól. Legyen a zenei műsor, legyen az párkapcsolat, legyen az az élet bármely része. Szülő, gyerek.

lehet ilyet kihagyni? Igazi lélek, Balzsam, igaz?

0: Jutott Lacira. Hogy szinte utasított, hogy hívjad már föl a Popovics Lacit. Ilyen nagyon pici múlik mindig az élet, higgyétek el nekem. Nagyon köszönöm, hogy most is velem voltál. Isten áldjon mindenkit. Sziasztok, nyugodalmas, jó éjszakát, ha tudsz aludni.
1: Ez volt a két órás zenei feltöltődés testnek és léleknek, azaz a Zeneverzum Budák Misivel.
2: Tartsatok velünk a jövő héten is, itt a poptarisznya.hu-n.

0: Szereti a poptalisznya.hu-t? Szívesen hallgatja az utóbbi évtizedek slágereit? Kedveli műsorvezetőinket?
1: Akkor mondja el ismerőseinek,
0: hogy ők is szerethessenek minket.
2: Ez a poptalisznya.hu.

0: Van egy pillanat az életben, amikor érzed, valami változni fog. Munkahely, vállalkozás, tempó, vagy az egész irány. De vajon mikor jött el az idő a váltásra?
1: Ez a sávváltás az üzletben. Beszélgetések a munka és az üzlet fordulópontjairól.
0: Minden szerdán este 18 óra és 19 óra 30 perc között
1: Simon Ildikóval és Kunis

0: amennyiben önt érdekli a sorsa, személyisége, karrier és párkapcsolati lehetőségei, hogy életének melyik szakaszában van, mire kell odafigyelnie, a Szám Misztika Zero Zene című műsorban Kiss Zoltán Zero numerológustól megkaphatja a választ a kérdéseire. Szám Misztika Zero Zene.
1: Kiss Zoltán Zero műsora minden hétfőn 20 órától itt a poptarisznya.hu-n.

Rádió, ahol a legenda tovább él. Legendás hangokkal, legendás slágerekkel és az értékeket szem előtt tartó fiatal generációval. www.poptarisznya.hu

0: Ladies and gentlemen, hölgyeim és uraim!
1: Ha szombat, akkor a szép ruha és a táncos cipő izgatottan mocorog a szekrényben. Ne okozz csalódást, bújj bele! Ha elmész otthonról, ha nem, akaszt az arcodra a mosolyod. Hamarosan szükséged lesz rá.
0: Mert ha szombat este, akkor Zeneverzum Udák Misivel. Udák Misivel. A poptarisztja.hu-n szombat esténként kitágul az univerzum, csillan a tükörgömb fénye. Így jön létre a Zeneverzum, ahol megjelenik ő, akinek születése óta a vérében van a zene. Igen, ő Misi.
1: Legyen újra buli a szombat este, Zeneverzum Udák Misivel. Minden szombaton 20 órától a poptarisztja.hu-n.

0: Hol is hallottam ezt a dalt?
1: Netán a neten. Poptarisznia.hu. A Retronet Rádió.

Music Story, a 80-as évek euro-italo-diszkos lágerei. Különlegességek, ritkaságok, remixek. Dalok a New Generation világából. Music Story. Minden pénteken 21 órától Hajcsar Attilával, itt a poptorisznya.hu-n.

0: Hol vannak már a 60-as és a 70-es évek? Elárulom. Itt Poptarisznya Oldies.
1: Kedveli a 60-as és 70-es évek magyar és külföldi zenéi.
0: Hallgassa a Poptarisznya Oldies Net Rádiót akár éjjel, let it be, let it be, akár nappal.
1: www.poptarisznya.hu.
0: Majd az élőadási korra kattintva Poptarisznya Oldies.

Tétósó. Minden csütörtökön 9-től 12 óráig. 3 óra sok zenével és beszélgetésekkel. Tétósó.

Hotel California megint szól. Védjegy. Fodrok Fodorral. Minden kedden este 8-tól itt a poptarisznya.hu-n.

0: aktualisnja.hu.
1: A legnagyobb slágerek.
0: Hallgassa ön is egy legendás műsor internetes változatát a nap 24 órájában.
1: www.poptarisznya.hu.
2: Poptarisznya.hu.
0: Sláger!

0: Hol is hallottam ezt a dalt? Netán a neten.
1: Poptarisznya.hu. A Retronet Rádió.